szénségem. Udvaromon két kis csirke, egyik kakas, másik érsze, vegyem meg az úrestére, jó paprikás lesz belőle.

noť bokonyár dínek, meg annak a híres Ilova börtönnek. Hallottam, hallottam, szenvedtem is benne, sok keserű könnyet elhullott.